0: If you remember Jordan Marsh, you'll remember this timeless R&B.
1: Star 94.5.
2: Orlando's only R&B. R&B. R&B. R&B. R&B.